0: na tusha na malikla na isa ala patanga dala me ala ala patanga dala tutikir.
1: Radio Ndeke Luka, à vous la parole.